tolise manduna vafoningile nikutolisa manduna kaufela vavanga faringa mboloze usikelwa alivala vaxemi valuna vali kutazene